0: 93 FM, a rádio que é show.
1: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente. Perdóname.